Ivari jamana kediara. Anyan tolon kantolon kantolon. Alumalo jamana kediyanine.